0: Digaz, nincs szógya mukanya, nyaga dihtetőt. Szabon stónak szógya, ne szógya, amúgy zajtetőt, amúgy szígatja, nyaga, nyaga is. Nyaga, de se, ez szó dolgi nőtőt. Muka meg, ahog mukja, egyka, mukja, gyógyin, ez tetszik, nyaga, te. Egá mukanya, de gyi, Nega majd gesztodan, zegyi, nega zegyi isegen aftegen, nega zegyi múzik tetszik nyájjon te. Augen nándorna se zegyi nis tetszik nyájjon te. It's not all about being the best athlete. It's when you have fun, zegyi mi ojtán ige. Even if you don't win, Agum, adega we may see that no nyayon ta my chimo che kita da nyayon ta no ai te ya ko shon ga go che ju te ju ste same do ji ya te ga ji che nyayon ta nya go je ji ko de ko je je jim che di che wi jo ga no ga ta che ju sim ska do ji ga ji chim ji go sni che ji ya ya ma ge ga
1: Golden Regalia.